0: Come on.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek,

A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még napokig kitart a hőség, kevesebb a baleset a vasúti átjárókban, a forróságban is dolgoznak a méhek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még napokig kitart a forróság, érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód is. Az extrém meleg már az egészséges szervezetet is megterhelheti. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. Az ország több pontján vízosztópontok és párakapuk segítenek elviselni a hőséget. A szárazság miatt országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom is. Idén eddig 21 baleset történt a vasúti átjárókban, ez csökkenés a korábbi évekhez képest. A tapasztalatok szerint ugyanakkor a nyári időszakban több baleset történik. A MÁV csoport közölte, ilyenkor ugrásszerűen megnő az utakon az autósok, kerékpárosok és gyalogosok száma, ezért kiemelten fontos a szabályok betartása. Az idei eseteknél 10 vesztették életüket, a tragédiák mindegyikét figyelmetlenség okozta. Hozzátették, folytatják az Érj haza biztonságban kampányt, amely a legfontosabb vasút biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelid gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
1: Keddig kérhető pótlékmentes részletfizetés a gépjárműadóra, erre figyelmeztet a NAV. Az 5 havi részletfizetési kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet benyújtani, indoklás és külön igazolások nélkül. Ugyancsak eddig a határidőig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalat csoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót is. Marad a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik a hőség, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd, csak elvétve lehet kevés gomoly felhő az égen. 36 és 41 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz a fő szerep a legmelegebb órákban, akár 42 fok is lehet majd. Kedden időnként már zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és a Dunántúra megérkezhetnek az első záporok is. Az Alföldön még forróságra, akár 43 fokra is számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Aki a

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hagyd magad maradsz és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha úgynak látszik, ami marad itt ennek.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Párakapukkal hűsölhetünk, emlékévet rendez Eger 1956 tiszteletére, tovább melegszik az idő. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A hőségriadó miatt ismét üzembe helyezték a párakapukat Egerben. Az egerhírek.hu összegzése szerint a hűsítő berendezések a Dobó István téren, a Mátyás Király úton és a Vallon úton várják a járókelőket. A dobótéri szökőkút is segíti a felfrissülést a legmelegebb órákban. A Városháza épülete szintén nyitva áll azok előtt, akik hűvösebb helyre szeretnének behúzódni, és ivóvizet is biztosítanak a betérőknek. A következő napokban napvitorlákat is kihelyeznek, elsősorban a játszótereken, hogy árnyékot biztosítsanak a gyerekeknek és a családoknak. Emlékévet rendez Eger az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A heol.hu szerint az erről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a város közgyűlése. A rendezvénysorozat október 19-től 23-áig tart majd. A tervek szerint kiállítások, előadások, filmvetítések és kulturális programok várják az érdeklődőket. A szervezésben az önkormányzat intézményei, civil szervezetek és az egyetem is részt vesz. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastrukturális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
3: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre, a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
2: Holnap megkezdődik az ivóvízhálózat rekonstrukciója az egri Becsényi Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Angli József utca közötti szakaszon zajlanak majd. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy vízhiány is előfordulhat. Rendeletben rögzíti Eger a történelmi belvárosban már működő forgalomkorlátozó eszközök használatát. A heol.hu számolt be róla, hogy az erről szóló előterjesztést az egri közgyűlés tárgyalta a minap. A cél az átmenő autóforgalom csökkentése és a belvárosban élők életminőségének javítása. Az önkormányzat szerint sok autós rövidítésként használta a korlátozott forgalmú utcákat, ami növelte a zajt, a forgalmat és a baleset veszélyt. A problémára több lakos panasz is érkezett. A város korábban sorompókat és süllyedő oszlopokat telepített a Jókai utcában, az Eszterházi téren és a Hibai Károly utcánál. A mostani módosítás ezek használatának rendeleti szintű szabályozását jelenti. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyar Országos Méhészeti Egyesület elnökétől.
4: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
2: újvárosi program indul Egerben a helyi tehetségek bemutatására, miután mindezt megszavazta az EGRI közgyűlés. A heol.hu a részletek kapcsán azt írja, a büszkék vagyunk a tehetség láthatóvá tétele programban olyan embereket, közösségeket és szervezeteket mutatnak be, akik kiemelkedő eredményeket értek el. A jelölésekre nyílt felhívást tesznek közzé, a résztvevőket a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság választja ki. A kiválasztottak plakátokon, körposztereken és digitális felületeken is megjelennek. A kampány várhatóan szeptember közepén indul, a költségeit pedig a meglévő városmarketing keretből finanszírozzák. Felkészült a hőségriasztásra a Markott Ferenc Kórház, jelezték közösségi oldalukon. Az intézmény a rendelőintézetben és a fekvőbetegosztályokon is ballonos ivóvizet biztosít a betegek számára. A kórház arra kéri a lakosságot, hogy a nagy melegben igyanak elegendő folyadékot, lehetőleg 11 és 15 óra között kerüljék a tűzőnapot, valamint viseljenek világos, szellős ruházatot és fejfedőt. Azt is javasolják, hogy mindenki figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy gyermeket vagy háziállatot senki ne hagyjon parkolóautóban. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
5: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatban elsősorban. Ugye 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
2: Július 1-én szünetel az ügyfélfogadás az EGRI polgármesteri hivatalban. A város emlékeztetett közösségi oldalán, hogy a közszolgálati tisztviselők napja miatt ezen a napon a hivatal valamennyi szervezeti egysége zárva tart. Sem a Városháza, sem a Kossuth-Lajos utca épület nem fogad ügyfeleket. A helyi adóügyekkel és a szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos ügyintézés ugyanakkor továbbra is elérhető elektronikus úton. Az elektronikus önkormányzati portálon az adózó lekérdezhetik adószámla egyenlegüket, nyomon követhetik ügyeiket, és online adófizetésre is lehetőségük van. A tartós kánikula miatt több helyen is lehetőség van hűsölni Hevesvár megyében. A heol.hu által is közzétett lista szerint áruházak, templomok, közintézmények és egyes szállodák is várják azokat, akik szeretnének lehűlni a legmelegebb órákban. Egerben többek között a bevásárlóközpontok, üzletek és templomok nyújtanak menedéket a hőség elől, de Gyöngyösön, Hatvanban, Füzesabonyban és más településeken is kijelöltek hasonló helyszíneket. A lehetőség különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára lehet fontos. A déli és kora délutáni órákban lehetőleg mindenki klimatizált vagy árnyékos helyen tartózkodjon. Egerben emellett párakapuk is segítik a felfrissülést a város több pontján. Az időjárásról. Tovább fokozódik a forróság, hiszen ma napsütésből nem lesz hiány, és csak néhány gomoly felhő jelenik meg az égbolton, de csapadékra egyáltalán nem kell számítani. A déli órákban viszont magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Ma Egerben akár 39 fokot is mérhetünk, míg éjszaka csupán 21 fokig hűl le majd a levegő. Köszönöm a figyelmüket!
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Június 28-a van, vasárnap, és a legjobb zenéket természetesen bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Nana, Lollival, de Sean Paul hangját is hallhatjuk majd. Az óra elsője pedig Vanessa Cartoné, ez a Thousand Miles. Rádiózunk együtt egészen délután.
1: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 28-a van vasárnap. A névnaposok a Leventék és az Irének. A születésnaposok között Elon Muskot, Rubin Trékát, Vastag Tamást és Kevin De Bruynt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezem majd a mai nap témáival, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem például Nana Lolival hamarosan, a folytatás viszont Sean Paulé. Ez a Get Busy most itt a Besten. Ébredjünk együtt! Sheik.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Nana és a Lowly. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, Pinkkel fogunk foglalkozni 7 óra után, aki stúdióba vonul, és jön a 10. stúdióalbuma, úgyhogy jönnek a részletek. Aztán 8 óra után pedig a Faith No More-ral fogunk foglalkozni, ugyanis a jelek szerint 2027-be visszatérnek, és végül a mai sportrovatban tudom, hogy dübörög a futballvilágbajnokság, de egy kis magyar fociról lesz szó, méghozzá Debrecenbe látogatunk el, és Dzsudzsák Balázs lesz egy kicsit célkeresztbe, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, akiről majd hamarosan téma lesz a következőkben. Pink is énekelni fog majd a hírek után, a Don't Let Me Get Me-vel érkezik majd a Choice.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ivóvízhálózat felújítás jön, szabályozzák a belvárosi forgalmat Egerbe, a méhek most is dolgoznak. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Holnap megkezdődik az ivóvízhálózat rekonstrukciója az egri Becsényi Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Angli József utca közötti szakaszon zajlanak majd. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy vízhiány is előfordulhat. Rendeletben rögzíti Eger a történelmi belvárosban már működő forgalomkorlátozó eszközök használatát. A heol.hu számolt be róla, hogy az erről szóló előterjesztést az egri közgyűlés tárgyalta a minap. A cél az átmenő autóforgalom csökkentése és a belvárosban élők életminőségének javítása. Az önkormányzat szerint sok autós rövidítésként használta a korlátozott forgalmú utcákat, ami növelte a zajt, a forgalmat és a balesetveszélyt. A problémára több lakosság panasz is érkezett. A város korábban sorompókat és süllyedő oszlopokat telepített a Jókai utcában, az Eszterházi téren és a Hibai Károly utcánál. A mostani módosítás ezek használatának rendeleti szintű szabályozását jelenti. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyar Országos Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
1: Az időjárásról. Tovább fokozódik a forróság, hiszen ma napsütésből nem lesz hiány, és csak néhány gomoly felhő jelenik meg az égbolton, de csapadékra egyáltalán nem kell számítani. A déli órákban viszont magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Ma Egerben akár 39 fokot is mérhetünk, míg éjszaka csupán 21 fokig hűl le majd a levegő. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Kim Mázdal és a Young Hearts Run Free. Igazán befűtött ez a dal, legalább olyannyira, mint az időjárás mostanában, ugyanis a kánikula hangulat az természetesen folytatódik a mai napot is illetően, méghozzá egy fokkal több lesz, mint ami a tegnapi csúcshőmérséklet volt, 38, és hát mondom városokra bontva, Budapesten 30 lesz majd, Budapesten egészen 37 fokig emelkednek meg majd a higany szállak, aztán Zalaegerszeg 35 fokos, Baja 38, Székesfehérvár 36 fokos lesz, és végül Egeren pedig 35 fokot mérhetünk. A legjobb zenék pedig szólnak az ébredés és a napindítás mellé, Akonnal megyünk tovább, ez a Lolli, most itt a Besten.

0: talán még meg is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elindul a Büszkék vagyunk program, felkészült a hőségre a Markot Ferenc Kórház, akcióban a fogyasztóvédők. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Újvárosi program indul Egerben a helyi tehetségek bemutatására, miután mindezt megszavazta az EGRI közgyűlés. A heol.hu a részletek kapcsán azt írja, a Büszkék vagyunk a tehetség láthatóvá tétele programban olyan embereket, közösségeket és szervezeteket mutatnak be, akik kiemelkedő eredményeket értek el. A jelölésekre nyílt felhívást tesznek közzé, a résztvevőket a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság választja ki. A kiválasztottak plakátokon, körposztereken és digitális felületeken is megjelennek. A kampány várhatóan szeptember közepén indul, a költségeit pedig a meglévő városmarketing keretből finanszírozzák. Felkészült a hőségriasztásra a Markot Ferenc Kórház, jelezték közösségi oldalukon. Az intézmény a rendelőintézetben és a fekvőbetegosztályokon is ballonos ivóvizet biztosít a betegek számára. A kórház arra kéri a lakosságot, hogy a nagy melegben igyanak elegendő folyadékot, lehetőleg 11 és 15 óra között kerüljék a tűzőnapot, valamint viseljenek világos, szellős ruházatot és fejfedőt. Azt is javasolják, hogy mindenki figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy gyermeket vagy háziállatot senki ne hagyjon parkolóautóban. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
2: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. Ugye 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznyelverési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is tartok, és egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Az időjárásról. Tovább fokozódik a forróság, hiszen ma napsütésből nem lesz hiány, és csak néhány gomoly felhő jelenik meg az égbolton, de csapadékra egyáltalán nem kell számítani. A déli órákban viszont magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Ma Egerben akár 39 fokot is mérhetünk, míg éjszaka csupán 21 fokig hűl le majd a levegő. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában a Vagány Csajszival, Pinkkel foglalkozunk, akinek érkezik a 10. stúdióalbuma, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé, így június 28-án vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és énekel nekünk majd Melanie C, na meg a No Doubt-ban Gwen Stefani, ez az It's My Life!

Best FM a legjobb zenék új zenei korszak kapujában. Pink ugyanis csinálja az új stúdióalbumát, ami sorban a 10., és egy friss információ szerint ez izgalmas fejezetet nyithat az énekesnő pályafutásában. 2024-ben még egy hatalmasat turnézott, aztán 25 elején bevonult a stúdióba, mivel az alkotói folyamatában tudatosan elválasztja a koncertezést a dalszerzéstől. Friss hangzásvilág lesz, de radikális stílusváltásra nem kell számítani, de a zenei irányvonal egyértelműen aktuális lesz és bőven fejlődött. A fókusz jelenleg a stúdió munkálatok befejezésére és a nagyszabású felvezető kampány előkészítésére összpontosul. Úgyhogy Pink bent van a stúdióban, és hát hogyha elrobban ez az album, akkor nem kizárt, hogy újra turnénak fog indulni. Nagyon kívánom neki, hogy így legyen, egy vagány csajsziról beszélünk, és szerintem zseniális. Mind az előadás mondja, mind a zenéi. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítása mellé. Jön majd Brandy és Mónika dilemmája, a The Boy Is Mine, na meg most a Depeche Mode és a Free Love itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Mine. Best of them a legjobb zenik, ez volt a The Boy Is Mine, Brandy és Mónika dilemmája. Most egy rövid szünet következik, aztán folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Énekel majd nekünk George Michael is, na meg Robbie Williams is jön majd ezzel a dallal. No regrets.
1: They don't work. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Párakapukkal hűsölhetünk, emlékévet rendez Eger 1956 tiszteletére, nagy forgalom várható a budapesti reptéren. Köszöntöm Önöket, jönnek a Best FM hírei Török Mónikától 2026. június 28-án vasárnap. A hőségriadó miatt ismét üzembe helyezték a párakapukat Egerben. Az egerhírek.hu összegzése szerint a hűsítő berendezések a Dobó István téren, a Mátyás Király úton és a Vallon úton várják a járókelőket. A dobótéri szökőkút is segíti a felfrissülést a legmelegebb órákban. A Városháza épülete szintén nyitva áll azok előtt, akik hűvösebb helyre szeretnének behúzódni, és ivóvizet is biztosítanak a betérőknek. A következő napokban napvitorlákat is kihelyeznek, elsősorban a játszótereken, hogy árnyékot biztosítsanak a gyerekeknek és a családoknak. Emlékévet rendez Eger az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A heol.hu szerint az erről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a város közgyűlése. A rendezvénysorozat október 19-től 23-áig tart majd. A tervek szerint kiállítások, előadások, filmvetítések és kulturális programok várják az érdeklődőket. A szervezésben az önkormányzat intézményei, civil szervezetek és az egyetem is részt vesz. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastrukturális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
2: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre, a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
1: Az időjárásról. Tovább fokozódik a forróság, hiszen ma napsütésből nem lesz hiány, és csak néhány gomoly felhő jelenik meg az égbolton, de csapadékra egyáltalán nem kell számítani. A déli órákban viszont magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Ma Egerben akár 39 fokot is mérhetünk, míg éjszaka csupán 21 fokig hűl le majd a levegő. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Nagy Bogi oldalán hallhattuk Dest rappelni. Ez volt a Jól leszek újra. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 28-a van vasárnap. A névnaposok a Leventék és az Irének. A születésnaposok között pedig Rubint Rékát, Vastag Tamást, Kevin De Bruynt és Elon Muskot köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. 8 óra után jön majd a mai nap második témája. Nem másról lesz szó, mint a Faith No More-ról, ugyanis a jelek szerint 2027-ben visszatérhetnek majd a fiúk, úgyhogy jönnek a részletek, és 9 óra után pedig a sportrovatban Dzsudzsák Balázs lesz a célkeresztbe, de hogy miért, azt is elárulom, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Jön egy olyan énekes, aki sajnos már nincsen közöttünk, de zseniális szólókarriert futott be a Bem korszaka után. Jön George Michael és az Outside, most ide a Westre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom a legjobb zenékkel az időutazást, és mellette beszélgetünk a Faith No More csapatáról, akik visszatérhetnek a színpadra, méghozzá 2027-re jósolják mindezt, de hogy mi alapján, azt is elárulom, na meg azt is, hogy kik lesznek itt velem a következő órában, hát például majd hallhatjuk a Love Message-t a Love Message-el, na meg Cardigans és Tom John közöse is szólni fog. Ez lesz majd a Burning Down to House.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ivóvízhálózat felújítás jön, szabályozzák a belvárosi forgalmat Egerben, a méhek most is dolgoznak. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Holnap megkezdődik az ivóvízhálózat rekonstrukciója az egri Becsényi Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Angli József utca közötti szakaszon zajlanak majd. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy vízhiány is előfordulhat. Rendeletben rögzíti Eger a történelmi belvárosban már működő forgalomkorlátozó eszközök használatát. A heol.hu számolt be róla, hogy az erről szóló előterjesztést az egri közgyűlés tárgyalta a minap. A cél az átmenő autóforgalom csökkentése és a belvárosban élők életminőségének javítása. Az önkormányzat szerint sok autós rövidítésként használta a korlátozott forgalmú utcákat, ami növelte a zajt, a forgalmat és a balesetveszélyt. A problémára több lakosság panasz is érkezett. A város korábban sorompókat és süllyedő oszlopokat telepített a Jókai utcában az Eszterházi téren és a Hibai Károly utcánál. A mostani módosítás ezek használatának rendeleti szintű szabályozását jelenti. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyar Országos Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
1: Az időjárásról. Tovább fokozódik a forróság, hiszen ma napsütésből nem lesz hiány, és csak néhány gomoly felhő jelenik meg az égbolton, de csapadékra egyáltalán nem kell számítani. A déli órákban viszont magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Ma Egerben akár 39 fokot is mérhetünk, míg éjszaka csupán 21 fokig hűl le majd a levegő. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Június 28-a van, vasárnap, és ebben az órában a Faith No More-ról lesz szó, akik a jelek szerint visszatérhetnek 2027-be. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Indulunk Junior Jack-kel. Ez a Stupid Disco, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hosszú csend után a Faith No More egyetlen rejtélyes poszttal hozta lázba a rock zene világát. A zenekar a közösségi oldalán egy koncertközönséget ábrázoló fotót jelentetett meg a jól ismert 8 tagú csillagmotívummal és egyetlen sokat mondó felirattal 2027. Bár hivatalos magyarázat nem érkezett a képhez, a háttérben zajló események egyértelműen egy nagyszabású visszatérésre utalnak. Ezzel egyébként egy évtizedes szünet érhet véget. A zenekar utoljára ugyanis 2016-ban állt színpadra. A 98-ban már egyszer feloszlott, majd 2009-ben újra egyesült formáció egyelőre nem hirdetett meg konkrét turnédátumokat. A titokzatos előzetes azonban elég okot ad arra, hogy feltételezzük, hogy a rajongók jövőre újra élőben láthatják a zenekart. Nagyon kíváncsi vagyok erre, mert hát a Faith No More-t itt is nagyon szeretjük a Best FM-en, úgyhogy ez kétségtelen a mi generációnknak az egyik hatalmas nagy együttese, úgyhogy nagyon-nagyon kívánom, hogy a zenekar visszatérjen és 2027-ben újra láthassuk, hogy élőben milyenek is voltak. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Love Message, egy szerelmes üzenettel, ez lesz majd a Love Message, most viszont Lady Gaga fog minket elkápráztatni. Ez az Always Remember Us This Way most itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Texas és az Inner Smile. Szép reggelt kívánok mindenkinek, június 28-a vasárnap van, a névnaposok a Leventék és az Irének, a születésnaposok között Elon Muskot, Rubin Trékát, Vastag Tamást és Kevin De Bruynt köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A következő órában hamarosan majd Dzsudzsák Balázsral foglalkozunk a sportrovatba egy nagyon rövid ideig, aztán természetesen jönnek a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, most egy rövid szünet, aztán itt lesz velem majd Janet Jackson, a That's the way love goes-zal érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elindul a Büszkék vagyunk program, felkészült a hőségre a Markot Ferenc Kórház, akcióban a fogyasztóvédők. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Újvárosi program indul Egerben a helyi tehetségek bemutatására, miután mindezt megszavazta az EGRI közgyűlés. A heol.hu a részletek kapcsán azt írja, a Büszkék vagyunk a tehetség láthatóvá tétele programban olyan embereket, közösségeket és szervezeteket mutatnak be, akik kiemelkedő eredményeket értek el. A jelölésekre nyílt felhívást tesznek közzé, a résztvevőket a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság választja ki. A kiválasztottak plakátokon, körposztereken és digitális felületeken is megjelennek. A kampány várhatóan szeptember közepén indul, a költségeit pedig a meglévő városmarketing keretből finanszírozzák. Felkészült a hőségriasztásra a Markot Ferenc Kórház, jelezték közösségi oldalukon. Az intézmény a rendelőintézetben és a fekvőbetegosztályokon is ballonos ivóvizet biztosít a betegek számára. A kórház arra kéri a lakosságot, hogy a nagy melegben igyanak elegendő folyadékot, lehetőleg 11 és 15 óra között kerüljék a tűzőnapot, valamint viseljenek világos, szellős ruházatot és fejfedőt. Azt is javasolják, hogy mindenki figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy gyermeket vagy háziállatot senki ne hagyjon parkolóautóban. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelmi hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
2: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatán elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznyelvelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is tartok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás ellen elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Az időjárásról. Tovább fokozódik a forróság, hiszen ma napsütésből nem lesz hiány, és csak néhány gomoly felhő jelenik meg az égbolton, de csapadékra egyáltalán nem kell számítani. A déli órákban viszont magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Ma Egerben akár 39 fokot is mérhetünk, míg éjszaka csupán 21 fokig hűl le majd a levegő. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Tom Novi és Lima közöse a Now or Never. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ahogy így múlnak az órák, egyre jobban melegszik az idő, úgyhogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy figyeljünk a kánikulába egymásra. Hidratáljunk és természetesen vonuljunk inkább az árnyékba, mert egyrészt rongyá lehet égni, hogyha lehet ilyen szépen fogalmazni, és hát arról nem is beszélve, hogy a napszúrás se egy kellemes dolog. A csúcsomérséklet egyébként Budapesten majd 37 lesz, Zalaegerszegen 35, Baján 38, Székesfehérváron 36, és végül Egerben pedig 35. Frissüljünk fel a legjobb zenékkel közösen a folytatásban. Jön Shania Twain és a Man I Feel Like a Woman, most itt a Besten. Let's go, girls!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportrovadban egy kicsi magyar foci, méghozzá Dzsudzsák Balázsban célkeresztbe jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz az a Nelly Furtado, akit tavaly láthattunk nyáron Budapesten egy fesztiválon, és hát azóta bejelentette az énekesnő, hogy visszavonul, és nem fog színpadra állni, úgyhogy aki ott volt tavaly ezen a koncerten, az biztos, hogy nagyon szerencsésnek mondhatja magát. Most az I'm Like a Bird elérkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Párakapukkal hűsölhetünk, emlékévet rendez Eger 1956 tiszteletére, nagy forgalom várható a budapesti reptéren. Köszöntöm Önöket, jönnek a Best FM hírei Török Mónikától 2026. június 28-án vasárnap. A hőségriadó miatt ismét üzembe helyezték a párakapukat Egerben. Az egerhírek.hu összegzése szerint a hűsítő berendezések a Dobó István téren, a Mátyás Király úton és a Vallon úton várják a járókelőket. A dobótéri szökőkút is segíti a felfrissülést a legmelegebb órákban. A Városháza épülete szintén nyitva áll azok előtt, akik hűvösebb helyre szeretnének behúzódni, és ivóvizet is biztosítanak a betérőknek. A következő napokban napvitorlákat is kihelyeznek, elsősorban a játszótereken, hogy árnyékot biztosítsanak a gyerekeknek és a családoknak. Emlékévet rendez Eger az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A heol.hu szerint az erről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a város közgyűlése. A rendezvénysorozat október 19-től 23-áig tart majd. A tervek szerint kiállítások, előadások, filmvetítések és kulturális programok várják az érdeklődőket. A szervezésben az önkormányzat intézményei, civil szervezetek és az egyetem is részt vesz. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastrukturális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
2: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre, a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges, sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
1: Az időjárásról. Tovább fokozódik a forróság, hiszen ma napsütésből nem lesz hiány, és csak néhány gomoly felhő jelenik meg az égbolton, de csapadékra egyáltalán nem kell számítani. A déli órákban viszont magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Ma Egerben akár 39 fokot is mérhetünk, míg éjszaka csupán 21 fokig hőll le majd a levegő. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt 9, ami annyit tesz, hogy egy perc sport, méghozzá a sportrovatban a mai napon egy kicsi magyar foci, a célkeresztben pedig Dzsudzsák Balázs, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, amik inkább uralják majd az órát, az ébredés és a napindítás mellé még ebben az órában. Itt lesz például velem Craig David is a Walking Away, a kezdés pedig Leona Lewis-i a Blading Love-val, a mikrofonnál Horváth Zoltán.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire és Dérheni közöse a Neked Valóság, és ígértem, hogy nagyon pici sport, és a mai napon a magyar foci picit terítéken, tudom, hogy zajlik a futball világbajnokság, és akörül forog mindenki, pont ezért gondoltam, hogy egy kicsit legyünk rendhagyóak mások, ugyanis az NB1-ben szereplő Debrecen hivatalosan bejelentette, hogy újabb egy évre szerződik re Dzsudzsák Balázzsal, így 2027 nyaráig meghosszabbította a csapatkapitánnyal a szerződését. A hajduksági klub közleménye szerint a kapitány visszatérése óta egyetlen idényben sem maradt adós a jó játékkal, a bejelentés pedig egy lelkes hajrá Dzsudzsi, hajrá Loki felkiáltással zárták. Dzsudzsák legutóbbi szezonban kulcsszerepet vállalt a Loki támadó csapatában, a kiírásban 6 góllal és 5 gólpasszal zárta ezt a szezont. A folytatásban pedig magunk mögött hagyjuk a futball világát, és jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem a Backstreet Boys csapata, most viszont a Kenaloop-pal megyünk tovább itt a Besten.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Best of a legjobb zenék. Ez volt a Backstreet Boys csapata, a folytatásba pedig jön egy olyan dal, ami bebizonyította, hogy a dallamos rap balladáknak is óriási ereje van a táncparketteken. Jön a sötét lüktető klasszikus a Black Cat-ektől. Ez a Heartless most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, indítjuk a Best hétvégét közösen. A következő órában már biztos, hogy itt lesz velem például az Outkast csapata, a Héjával érkeznek majd.
0: A Best FM-en minden

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ivóvízhálózat felújítás jön, szabályozzák a belvárosi forgalmat Egerben, a méhek most is dolgoznak. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Holnap megkezdődik az ivóvízhálózat rekonstrukciója az egri Becsényi Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Angli József utca közötti szakaszon zajlanak majd. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy vízhiány is előfordulhat. Rendeletben rögzíti Eger a történelmi belvárosban már működő forgalomkorlátozó eszközök használatát. A heol.hu számolt be róla, hogy az erről szóló előterjesztést az egri közgyűlés tárgyalta a minap. A cél az átmenő autóforgalom csökkentése és a belvárosban élők életminőségének javítása. Az önkormányzat szerint sok autós rövidítésként használta a korlátozott forgalmú utcákat, ami növelte a zajt, a forgalmat és a balesetveszélyt. A problémára több lakosság panasz is érkezett. A város korábban sorompókat és süllyedő oszlopokat telepített a Jókai utcában az Eszterházi téren és a Hibai Károly utcánál. A mostani módosítás ezek használatának rendeleti szintű szabályozását jelenti. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak,

0: tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyar Országos Méhészeti Egyesület elnökétől.
1: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
0: Az időjárásról. Tovább fokozódik a forróság, hiszen ma napsütésből nem lesz hiány, és csak néhány gomoly felhő jelenik meg az égbolton, de csapadékra egyáltalán nem kell számítani. A déli órákban viszont magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Ma Egerben akár 39 fokot is mérhetünk, míg éjszaka csupán 21 fokig hűl le majd a levegő. Köszönöm a figyelmüket!
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Június 28-a van, vasárnap, indul a Best hétvége, dübörögnek a legjobb zenék, és próbálnak mindenkit felfrissíteni ebben a kánikulában. Itt lesz például velem az Outcast csapata a Héjával, az óra elsője pedig a Fast Car. Rádiózunk együtt egészen délig.
2: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor. You can take a picture.

Best of FM, a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Kavarok. Szép napot kívánok mindenkinek, júni 28 van vasárnap, a Leventék és az Irének a névnaposok, a születésnaposok között pedig Elon Muskot, Rubint Rékát, Vastag Tamást és Kevin De Bruynt köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom, itt lesz például velem a Stakabu a Here We Go-val, most viszont az I Love Your Smile-jal megyünk tovább itt a Besten. Elnézést kérek, csak egy kollégám elkezdett nevetni itt a háttérbe, úgyhogy én sem bírtam ki. Ez a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, ez az OMC és a How Bizarre. Hát remélem, hogy mindenkinél olyan jó a hangulat, mint itt a Best FM stúdiójában. Egyszerűen teljesen elveszett mindenkinek az uralma így vasárnapra. Na mindegy is, a legjobb zenéket megyünk tovább a folytatásba is. Egy rövid szünet következik, aztán érkezik majd Sean Paul és Sasha közöse. Ez lesz majd az I'm Still in Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig megkezdjük a mai utazásunk utolsó óráját, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, és ami még nem volt, például a Black Eyed Peas is itt lesz a Meet Me Halfway-jel, na meg Pink is majd a kis érces hangján hozza a Stupid Girls!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rövidített nyitvatartás lesz a klíma nélküli ügyfélszolgálatokon a NAV-nál. Sziasztok kultúra kezd kialakulni a Balatonnál. Kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. Sziasztok kultúra kezd kialakulni a Balatonnál a nagy hőség miatt. A déli napozás helyett egyre több turista választja a kora reggeli és késő esti programokat, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. Jóval korábban útra kelnek például a kerékpárosok, a szaposok napkeltekor szállnak vízre. A vízparti programok sokszor a délutáni órákra tolódnak. A vendéglátók, szolgáltatók is igazodnak az észak-olasz mintához. A vendégeket gyakran éjszakai múzeumlátogatással várják, sokfelé pedig még este 10-kor is nyitva vannak a fagylaltozók. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. Köznevelési intézménytől, egészségügyi intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám. A sajtótermék, az internetes oldal címadán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél, mára is ez a kínálat, egy-egy záporra is ritkán van esély. 35-40 fokot ígérnek. Az

0: Rejelzések szerint hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos idő, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő, napközben pedig többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden esetleg érkezhet néhány frissítő zápor, zivatar, viszont kitart a hőség.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az utolsó délelőtti óra következik, és a lendületünk nem hagy alább. Jönnek a legjobb zenék, amik egy kicsit remélem a frissességet hozzák meg ebben a hatalmas nagy kánikulában, ami egyébként így lesz még egy darabig, az biztos. Itt lesz például velem a Black Eyed Peas csapata a Meet Me Halfway-jel, az óra elsője pedig Beyoncé, ez a Naughty Girl. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Many Monday a Melody Maker-től. Szép napot kívánok mindenkinek. Júni 28 van, a születésnaposok között Elon Muskot, Rubintrékát, Vastag Tamást és Kevin De Bruynt köszönthetem, a névnaposoknál pedig a Levjentéket és az Iréneket. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig természetesen egészen délig még hozom. Itt lesz velem hamarosan majd a White Town, a Your Woman-nel. Na meg most a folytatás, Christina Aguilera-é. Ez a Come On Over, most itt a Besten. Come on.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a White Town és a Your Woman, egy kicsi szünet, aztán természetesen hozok még az óra végéig pár legjobb zenét. Itt lesz például velem Justin Timberlake és a Cry Me a River, na meg Nelly és a Ride With Me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Tígyeni és a Well Hello csapata repített minket vissza a 70-es évek diszkó világába, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németh Dia, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, jönnek a DJ-ink, méghozzá White Boy a mai napon, mint egyébként minden vasárnap, Németit hozza el a második órában magával, és szólnak a legjobb lounge mixek, a legjobb lounge felvételek, ha lehet így mondani. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb jövő héten ébredhetünk majd együtt a legjobb zenékkel. Utoljára Justin Timberlake hatalmas nagy slágerét indítom. Ez a Cry Me a River. Szép

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 40 ezer gyerek pihenhet idén az Erzsébet táborokban. Több mint 4000-en vettek részt a Balaton átevezésen. Enyhülés majd szerdán kezdődhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, 40 fok is lehet, és nagyon erős az UV-sugárzás. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Három ember tűnt el tegnap a Dunában. Egyikük holttestét megtalálták, a fiatal férfi Iváncsa térségében merült el. Még keresnek egy férfit, akinek a 11. kerületi Kopaszigátnál veszett nyoma, valamint egy 26 éves férfit, aki Bajánál ment be a vízbe. A szakemberek ismét figyelmeztetnek, hogy ismeretlen szakaszokon, nem kijelölt fürdőhelyeken és bányatavakban senki ne menjen a vízbe. Több mint 40 ezer gyerek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló gyerekeket is, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Teljes körűen megújultak az elmúlt években. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
1: Újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg. Az akció válasz volt arra, hogy előzőleg támadás ért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szoros térségében. A célpontok között voltak az iráni felderítő infrastruktúra elemei, kommunikációs rendszerek, légvédelmi létesítmények, drónraktárak és aknák elhelyezésére szolgáló eszközök. A hőség ellenére több mint 4000-en evezték át tegnap a Balatont. A Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették. A nap abszolút legjobb idejét a Hullámtörők nevű kajakos egység érte el. A csapat 33 perc alatt ért célba. Fokozódik a hőség, derült napos száraz időnk lesz, gyenge széllel, kevés gomoly felhővel, pici az esély záporokra. 35-40 fok körül lesznek a csúcsok árnyékban. Holnap is rekkenő hőségre, tűző napsütésre számíthatunk. Akár 41 fokig is melegedhet a levegő. Kedden a napsütés mellett már több lehet a gomoly felhő és helyenként zápor, zivatar is jöhet, 35-42 fok lesz a jellemző. Szerdán aztán hidegfront érkezhet, több csapadékot ígérnek, és lassan kezd visszaesni a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Délmúlt néhány perccel, ez már a Best délután, én Béné Meddia vagyok, és ebben a hatalmas hőségben is óvatosan közlekedjen mindenki az utakon, de nem csak az utakon, bármerre is járunk, a folyadékfogyasztás pedig kimondottan fontos, úgyhogy vigyázzunk.

Best FM, a legjobb zenék. Császlent Eddie és a Would I Lie To You érkezik most 92-ből, ami hatalmas nemzetközi sláger lett. A dal a klasszikus szólhangzást hozza vissza a 90-es évek pop környezetéből. Több országban lista vezető volt, különösen Európában. És hát bizony, ez lett a duó messze legismertebb és legnagyobb sikere. Would I Lie To You a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ebben a melegben mindenki figyeljen oda, főleg az utakon. Ideiglenes forgalomba helyezték egyébként az épülő M49-es autóút egy szakaszát, a járműkörforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a 2 kilométeres szakaszon az új nyomvonalra terelik. Irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás. Aztán az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. A 71-es főúton pedig Balaton-Füred átkelési szakaszán szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszert építenek ki, ezért a 38-as kilométernél félpályán engedik a járműveket. Ez okozza a torlódást. A számunk 20-as 55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nemrég röppent fel a hír, hogy Orsovai René állapotos, úgyhogy gratulálunk a kis babához, és nagyon sok boldogságot kívánunk neki. Én pedig hamarosan hozom a Denizzel közös slágerét is. Jön a Nem érdekel, és a Basement Jacks is itt lesz. Rögtön a hírek után érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fokozódik a kánikula, 40 fok is lehet. A hőség komoly fennakadásokat okoz Európa szerte. Gyalogosok közé hajtott egy autós Londonban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a tűzőnapon. Igyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Országszerte ma is nagyon erős az UV-sugárzás. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Komoly zavarokat okoz a hőhullám Európa több országában. Hőmérsékleti rekordok dőltek meg egyebek mellett Németországban, Dániában, Svájcban és Csehországban is. Több nagy vasúttársaság is korlátozta a forgalmat, mert a hőségben felpúposodtak a sínek. Németország egyik legforgalmasabb autópályáját aszfaltszakadás miatt részlegesen lezárták Hamburg közelében. Olaszországban hétvégére 18 városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Velence és Firenze is. Ezeken a helyeken várhatóan a 39 fokot is eléri a hőmérséklet. A tartós hőség és az aszályabb vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta el rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
1: Gyalogosok közé hajtott egy autó tegnap Londonban. Az incidensben 5 megsérültek. A kocsit egy 34 éves szomáliai születésű brit állampolgárságú férfi vezette. A tettes elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök megállították és őrizetbe vették. A hatóságok nem terrorcselekményként kezelik az esetet. Fokozódik a hőség, derült napos száraz időnk lesz, gyenge széllel, kevés gomoly felhővel, pici az esély záporokra. 35-40 fok körül lesznek a csúcsok árnyékban. Holnap is rekkenő hőségre, tűző napsütésre számíthatunk, akár 41 fokig is melegedhet a levegő. Kedden a napsütés mellett már több lehet a gomoly felhő és helyenként zápor, zivatar is jöhet, 35-42 fok lesz a jellemző. Szerdán aztán hidegfront érkezhet, több csapadékot ígérnek, lassan kezd visszaesni a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ebben a kánikulában fontos a folyadékpótlás. Egy óra múlt néhány perccel, hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok. Kerüljük a közvetlen napfényt. Ezekben az órákban is lehetőség szerint tartózkodjunk árnyékban vagy hűvös helyen, és figyeljünk az idősekre, a gyerekekre és a háziállatokra is. Megyünk tovább a legjobb zenékkel. Most a Basement Jackson indítok.
0: Best

Beszélem a legjobb zenék. Rendkívül komoly azonnali figyelmeztetést adott ki az adóhatóság a magyar jármű tulajdonosoknak, ha százezrek nem lépnek időben brutális pótlékokra, és a kocsi végleges leállítására is számíthatnak. Rendkívül súlyos és fenyegető helyzetbe került a magyar autós társadalom egy jelentős része, miután a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadott hivatalos közleményéből kiderült, hogy elképesztően sokan úsznak komoly elmaradásokkal. A friss statisztikák szerint jelenleg több mint 170 ezer olyan hazai üzemben tartó van az országban, aki a mai napig egyetlen forintot sem rendezett az idei kötelezettségeiből. Az adóhatóság sajtószobáján keresztül kiküldött dörgedelmes figyelmeztetés szerint az érintett autósoknak egyáltalán nem érdemes tovább halogatniuk az ügyintézést, ugyanis a felhalmozott tartozások miatt mostantól kőkemény és könyörtelen szankciókkal kell számolnia mindenkinek, aki nem hajlandó együttműködni. Amennyiben a renitens jármű tulajdonosok teljesen figyelmen kívül hagyják a hatóság felszólítását, a felhalmozódó adósságok és a rendezetlen tételek miatt a NAV a legvégső és legfájdalmasabb jogi eszközt is bevetheti ellenük. Kezdeményezheti az érintett gépjárművek azonnali kivonását a forgalomból, ami a forgalmi engedély elvesztésével jár. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy egy rendkívül fontos könnyítés lehetősége és egy kritikus határidő is ketyeg a fejük felett, amiről csak most rántották le a leplet. A hatósági közlemény részleteiből feketén-fehéren kiderül, hogy ezeket a súlyos büntetéseket az idei gépjárműadó elmaradása miatt kockáztatja a 170 ezer autós, a haladékot jelentő végső határidő pedig június 30-án jár le. Akinek a teljes összeg azonnali kifizetése anyagi gondot okoz, az a hónap végéig kérhet automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést, míg a likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi könnyítést igényelhetnek a NAV-tól. Az adóhivatal hangsúlyozta, hogy a magánszemélyek indoklás nélkül néhány koppintással elintézhetik a részletfizetést a NAV mobil alkalmazásban, azért erre figyeljünk oda. Addig pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en. Hey!

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. A 31-es főúton például Gyömrő határában kábeleket szerelnek, a 31-es kilométernél útszükület mellett engedik a járműveket. A 32-es főúton a 38-es és a 39-es kilométer között a szalagkorlátot javítják, a munkaterület mellett csak egy sáv járható, jelzőrök irányítanak. Az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, például Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható, Budapest irányában 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtóágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, Tata térségében pedig a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással külső és a leállósávon halad a forgalom, úgyhogy fokozott figyelem szükséges arra felé is, balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Wishing to left you. Without a dope beat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A frissítő slágerek érkeznek a folytatásban, és jönnek most a hírek itt a 2 óra, én pedig már bekészítettem Jack Radis slágerét is. Ez lesz a No Matter, és itt lesz Carl Wolf is, az Afrikával, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tovább fokozódik a kánikula, a szokásosnál többször riasztják a mentőket, növényzettel a forróság ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, 40 fok is lehet, és nagyon erős az UV-sugárzás. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, igyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Az átlagosnál több hívást kapnak a mentők a kánikulában. Az országos mentőszolgálatot az elmúlt egy napban 22 esetben riasztották a hőség okozta tünetek miatt. Ez mintegy 8%-kal haladja meg az ilyenkor szokásos számot. A regionális diszpécser szolgálatokhoz országosan 31 hívás érkezett. A krízis autót 3 alkalommal kellett bevetni. A tűzoltókat 57-szer riasztották tegnap erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. 3 ember eltűnt a Dunában tegnap, egyikük holttestét megtalálták. A fiatal férfi Iváncsa térségében merült el a folyóban. Hiába találták meg a vízirendészek, az életét már nem lehetett megmenteni. A BRFK közölte, hogy Budapesten a Kopaszigátnál és Bajánál is elmerült egy férfi a Dunában, őket még keresik. A rendőrség figyelmeztet, csak kijelölt fürdőhelyen fürödjünk, ismeretlen folyószakaszokon, bányatavakban nem ártózzunk meg, mert kiszámíthatatlan a meder. Elromlott egy repülő féke a Liszt-Ferenc repülőtéren. Egy georgiai teherszállító légitársaság gépje kezdett füstölni hajnalban a landolás után Ferihegyen. A reptéri tűzoltóság azonnal megkezdte az oltást. A gépet átvizsgálják, senki sem sérült meg. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Fokozódik a kánikula, országszerte napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen, egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, 35-40 fok között alakulnak a csúcsok. Este is folytatódik a derült idő, hajnalra általában 18-22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap is sok napsütésre és erős UV-sugárzásra készülhetünk. Az északi középhegységben és a keleti tájakon lehet egy-egy zápor, zivatar, hétfőn 35-41 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Folytatódik a vasárnapi Best délután. Szép napot mindenkinek is, jó hétvégét. Elhagytuk a 2 órát is. Én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább. Karl Wolf 2007-es slágerével, ami elsőként Kanadában és Európában ért el hatalmas sikereket, ezzel nosztalgiázunk most.

0: Bestefem a legjobb zenék, Jack Radix-szal folytatjuk most a 90-es évek egyik ismert regi számával, ami a szeretet és a kitartás témáját dolgozza fel. Ez pedig nem más, mint a No Matter. Ugye főként a Lovers Rock stílusban lett népszerű Jack Radix, ami a regi érzelmesebb irányzata. A szám főleg Európában és a Karibi térségben volt kedvelt, igazi nyugodt nyári hangulata van, emiatt sok válogatáson is szerepelt. Már érkezik is itt a Besten.
1: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. A 11-es főúton például Szentendrénél, a 18-es és a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Esztergom és Bubánatvölgy település részen az 59-es kilométernél a 11-es főúton optikai hálózatot építenek, úgyhogy emiatt a félútpályát lezárták, a forgalmat jelző lámpa irányítja. Ezért kell fokozottan figyelni. A 25-ös főúton Kerecsenden pedig az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést, innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy felpályás útlezárásra kell készülni. Balesetmentes közlekedést mindenkinek, kitartást az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Kereszt FM legjobb zenék, Kelis slágerét hallgatok, ez volt a Trick Me. 3 óra lesz mindjárt, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, a gossip slágere pedig már bekészítve, a Move in the Right Direction érkezik rögtön a hírek után, de előtte még itt van az Oliver from Earth és Roy közös dala, ez már az utolsó dal itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Elindul a Büszkék vagyunk program, felkészült a hőségre a Markot Ferenc Kórház, akcióban a fogyasztóvédők. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Újvárosi program indul Egerben a helyi tehetségek bemutatására, miután mindezt megszavazta az EGRI közgyűlés. A heol.hu a részletek kapcsán azt írja, a Büszkék vagyunk a tehetség láthatóvá tétele programban olyan embereket, közösségeket és szervezeteket mutatnak be, akik kiemelkedő eredményeket értek el. A jelölésekre nyílt felhívást tesznek közzé, a résztvevőket a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság választja ki. A kiválasztottak plakátokon, körposztereken és digitális felületeken is megjelennek. A kampány várhatóan szeptember közepén indul, a költségeit pedig a meglévő városmarketing keretből finanszírozzák. Felkészült a hőségriasztásra a Markot Ferenc Kórház, jelezték közösségi oldalukon. Az intézmény a rendelőintézetben és a fekvőbetegosztályokon is ballonos ivóvizet biztosít a betegek számára. A kórház arra kéri a lakosságot, hogy a nagy melegben igyanak elegendő folyadékot, lehetőleg 11 és 15 óra között kerüljék a tűzőnapot, valamint viseljenek világos, szellős ruházatot és fejfedőt. Azt is javasolják, hogy mindenki figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy gyermeket vagy háziállatot senki ne hagyjon parkolóautóban. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
3: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
2: Az időjárásról egyelőre még kitart a meleg idő, hiszen

0: Pedig Rolicek Judit vagyok. Harmadfokú figyelmeztetés van meleg miatt, nincs fronthatás, viszont a hőség okozhat panaszokat. 38 fok van itt Tegerben. Igyanak sok-sok folyadékot. Kezdünk. Íme a Real McCoy.
1: 100,7 Best FM.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Eszméletlen meleg van odakint, és van egy rossz hírem, mert holnap egy pár fokkal magasabb hőmérsékletek lesznek majd. Ez a hétfői napon, és hogyha minden igaz, akkor kedden is itt leszünk a 40 fok környékén. Jelenleg 38 fok van hivatalos adatok szerint. Egyáltalán nem javul a helyzet, sőt számos tekintetben tovább romlik, a már egyébként is extrém terhelésekkel, harmadfokú hőség riasztással járó humán meteorológiai, orvos meteorológiai helyzet. Továbbra is anticiklonális hőkupola alatt vagyunk, amikor anticiklonról beszélünk, az azt jelenti, hogy különösebben nem fog történni semmi. Ahol a száraz levegőben zavartalanul érvényesül a rendkívül erős napsütés, ez van most, alig van légmozgás, és ennek egyre súlyosabb következményeivel kell számolnunk. Tovább erősödik a nappali felmelegedés, csökken az éjszakai felfrissülések lehetősége, rendkívül magas az UV-sugárzás, a nagyvárosokban egyre magasabb szintet ér el a rendkívül mérgező felszíni ózon koncentráció. Ez külön is erősíti a légzőszervi panaszokat, irritálhatja a nyálkahártyát és nagyon erősen roncsolja a szervezetet. Ezek miatt elsősorban a tűző napon tartózkodók vannak fokozott veszélynek kitéve. Az ilyen helyeken, főleg a városi környezetben, a 40 fokos árnyékban mért hőmérséklet helyett az 50 fokot is megközelítő, sőt elérő hőterhelésnek vagyunk kitéve, ami már könnyen járhat életveszélyes következményekkel, hőgutával. Ez azzal együtt, hogy közvetlenül életveszélyes, még alattomos is. Mire az érintett érzékelni a nagy veszélyt, addigra már cselekvőképtelenné válhat. Ebben az eszméletlen nagy melegben ne felejtsük el, hogy ha segítség kell, akkor mindenféleképpen tegyük meg azt. Legalább egy kérdéssel, hogy jól van-e az illető, ha olyannal találkozunk. Vigyázzanak magukra, higgyanak sok-sok folyadékot, és lehetőleg ne tartózkodjanak a napon. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig is íme a For the Cause itt a Besten.

0: 15 óra 37 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenéjék. Köszöntötték már az ünnepelteket? El ne felejtkezzünk róluk, ma ünnepelnek az Irének és a Leventék névnapot. Irénekkel találkozhatunk már, mint a névvel márciusban, március 25-én, a Leventékkel is 10 nappal ezelőtt, június 18-án. Ki ekkor, ki akkor tartja, én mindig azt mondom, hogy ilyenkor is érdemes felköszönteni őket. Tényleg egy üzenet, szerintem mondjuk úgy semmibe sem kerül. Az Irén egy görög eredetű női keresztnév, a jelentését tekintve az egyik legszebb, hiszen nem más jelent, mint békét. A mitológia már megemlékezik róluk a görög mitosz szerint Zeus és Temis lányaként. A hórák egyike, magának a békének az istennője volt annak idején. Az Irénekre jellemző az öntudatosság, az optimizmus, nagyon kellemes hangulatúak, saját tempóban haladnak mindig, és ez a tempó az, amit nem nagyon szeretnek, hogyha más beleszól. Úgyhogy erre érdemes odafigyelnünk az Irének esetében. És itt vannak a Leventék, magyar eredetű név, az Árpád korban már használt keresztnév volt, a Lesz igéből származik a jelentése, levő, létező, nagyon megbízhatóak, mindig keresik az érzelmi kötődést, otthon, család, ez a legfontosabb, a sikereiket is a családjukban látják, gondoskodóak a párkapcsolatukban, talán röviden ez jellemző a Leventékre, ezt mondja a numerológia nevük elemzése után. Círus, Erina, Gyula, Hektor, Hermiás, Hermius, Iréneusz, Iringó, Jerne, Laura, Laurencia, Lauretta, Leo, Leon, Leonidas, Lionel, Lora, Lorella, Lorett, Marcella, Petunia, Serenus, Szirom, Szironka és Tivadar nevű kedves hallgatóinkat és Isten éltese. Ők is névnaposok az év 179. napján, tehát a mai napon, június 28-án. A kutyusok közül a Léda és a Süti nevűek, a cicák közül a Picasso és a Safi nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Pehelyke nevűek a mai nap névnaposai. Nekik is nagyon-nagyon jó egészséget. Jön már a nagy könyv, mert ez tényleg egy könyv, tehát ezt meg lehet fogni, ez itt van a kezemben, amiből olvasom, hogy mi jellemző a mai nap szülötteire, a rákokra. Az erényei közé tartozik, hogy nagyon rokonszembesek, nyitottak, élénkek. A hibáik, hogy túlságosan szórakozottnak láthatjuk őket. Van bennük néha egy kis zavarodottság is. Az egészségi állapotuknál a gyomrukra figyeljenek nagyon-nagyon oda, a hivatásnál pedig azt írják, hogy szeretnek emberekkel foglalkozni, tehát akár pszichológusnak, de meg annyi más munka van még, ahol emberekkel lehet foglalkozni, kiválóak vállalkozónak, és a vezető pozíción érdemes lenne elgondolkodni, bárhova is jelentkeznek, mert hogy nagyon jó irányítók a mai nap szülöttei. És akkor nézzük név szerint, hogy kik ünnepelnek ma, legalábbis kik azok, akikről én tudok. Pető Dánielt Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Danikám, remélem, hogy buli van, vagy legalábbis összeült a nagy vízilabda csapat, és ünnepelnek téged. Nagyon jó egészséget. Ma van Bak Mónikának is a születésnapja. Mondcsikám, minden szépet és jót neked. Bárdos Gyula is a mai nap szülötte. Neki is nagyon jó egészséget kívánunk. Remélem, hogy pihen a mai napon, és nem bicajozással telik. Ma ünnepel Melegné Kristan Krisztina is születésnapot. Neki is minden szépet és jót. Horvátné Túróci Tímea is a mai napon látta meg a napvilágot. Isten éltesse. Itt remélem, hogy besenyőtelken sokan felköszöntik. Égető Ildikó is június 28-án született. Ma van Mohos Benjaminnak a születésnapja. Benjikém, itt vagy, hallasz? Nagy-nagy pusszantás neked. Ma ünnepel Dobai Ákos is születésnapot. Neki is jó egészséget. És ma van Jánoska Andreának is a születésnapja. Sok-sok puszi neki is. Ha bárkit kihagytam volna, jelezzék. Érkezik a Safri Duo itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik július 3-án, pénteken, este a Dobótér nem egyszerűen megtelik élettel, hanem szó szerint dobban egy nagyot. Érkezik az egy ütős nap, amikor Heger főtere rövid időre Dobos térré változik, és együtt lüktet a város szíve a legnagyobb rock slágerekkel. Ez nem csak egy koncert, hanem közös élmény, a ritmus, az energia, a látvány, a lendület, és az a bizonyos érzés, amikor a dob első ütés.

0: Jönnek a Best FM hírei Török Mónikától 2026. június 28-án vasárnap. A hőségriadó miatt ismét üzembe helyezték a párakapukat Egerben. Az egerhírek.hu összegzése szerint a hűsítő berendezések a Dobó István téren, a Mátyás Király úton és a Vallon úton várják a járókelőket. A dobótéri szökőkút is segíti a felfrissülést a legmelegebb órákban. A Városháza épülete szintén nyitva áll azok előtt, akik hűvösebb helyre szeretnének behúzódni, és ivóvizet is biztosítanak a betérőknek. A következő napokban napvitorlákat is kihelyeznek, elsősorban a játszótereken, hogy árnyékot biztosítsanak a gyerekeknek és a családoknak. Emlékévet rendez Eger az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A heol.hu szerint az erről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a város közgyűlése. A rendezvénysorozat október 19-től 23-áig tart majd. A tervek szerint kiállítások, előadások, filmvetítések és kulturális programok várják az érdeklődőket. A szervezésben az önkormányzat intézményei, civil szervezetek és az egyetem is részt vesz. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastrukturális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
1: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre, a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
0: Az időjárásról. Egyelőre még kitart a meleg idő, hiszen derült lesz az ég felettünk néhány felhővel, a változó irányú szél is gyenge mérsékelt marad. Egerben az esti órákban 29, míg hajnalban 20-21 fok valószínű, így már az éjszaka sem hoz igazi felfrissülést. Holnap napközben ismét 39 fokos csúcsra számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 4 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok. Ebben a nagy melegben nem csak az fontos, hogy magunkra odafigyeljünk, hanem az is, hogy másokra, főleg az idősebbekre és a kisgyerekekre. Az autóban pedig nem hagyunk semmit és senkit. Jön a Rio elsőként a Besten.
2: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nehogy valakit váratlanul érjen, hogy megállók maradnak ki itt Tegerben, és most buszmegállókra gondolok kifejezetten. Több busz is terelt útvonalon közlekedik a héten. Az új változás, hogy a Garzonház-Szarvaskő irányú megállója már kimarad a buszoknak, az utasoknak pedig a Kővágó tér megállót kell használniuk. Ez pont fordítva volt még egy pár nappal ezelőtt. Érdemes mindig utána nézni a MÁV Inform, milyen közléseket tesz, mettől meddig vannak terelések, nehogy aztán valakit váratlanul érjen. Érkezik az Aerosmith itt a Besten.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Balatonparton.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek. A vonalban itt van velünk Nagy Csaba tűzoltó százados, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalának sajtószóvivője, akivel beszélgetünk arról a tűzgyújtási tilalomról, amely jelen pillanatban is van itt Heves Vármegyében. Jönnek a jó tanácsok, úgyhogy néhány kérdéssel bombázlak megint, Csaba. Szia!
2: Szia, és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Itt van tehát ez a bizonyos tűzgyújtási tilalom, ilyenkor többen megijednek, nem tudják, hogy mit szabad, mit nem szabad.
2: Nos, először is a tűzgyújtási tilalom az azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, és azok 200 méteres környezetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, illetve a vasút és közútmenti fásításokban sem szabad tüzet rakni. A parlag és gazégetés sem engedélyezett ebben az időszakban, de sehol sem javasolt a tűzgyújtás. Azért van szükség az elrendelésére, mert az erdőkben és az erdők környékén az elszáradt növény és avar nedvesség tartalmát a szeles napos időjárás tovább csökkentette. Ilyenkor az elszáradt növényzet a legkisebb figyelmetlenség miatt is könnyen lángba borulhat, amely hatalmas tűzhöz vezethet a szabadban. A tüzek megelőzése érdekében a dohányzó autósok ne dobják ki az égő cigarettacsikket az autóból, mert az útmenti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. Nagyon fontos, hogy aki tüzet észlel, haladéktalanul jelezze a 112-es segélyhívó telefonszámon.
1: Biztos vannak tapasztalataitok azzal kapcsolatban, hogy jellemzően hogyan keletkeznek ezek a száraz fűtüzek?
2: A tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Számos esetben a tűz oka gondatlan kerti zöld hulladék égetésre vezethető vissza. Az erdő és vegetáció tüzek elleni legjobb védekezés az odafigyelés. A természetben okozott károk regenerálódásához hosszú évek, akár évtizedek is szükségesek, továbbá a szabadtéri tüzek az épített környezetre is veszélyt jelentenek.
1: Felmerül a kérdés, hogy mit szabad és mit nem szabad ilyenkor. Például zöld hulladékot égethetünk?
2: A kerti munka részeként végzett zöld hulladék égetés könnyen kiterjedt szabadtéri tűzhöz vezethet, amely a természet és az épített környezetet jelentősen veszélyezteti. Minden esetben figyelembe kell venni a helyi szabályozásban foglaltakat, hiszen csak kivételesen engedélyezett a szabadtéri égetés. Számos település önkormányzati rendelete tűzgyújtási tilalom idejére megtiltja a zöld hulladék égetését.
1: A másik nagy kérdés, hogy vajon sütögetni, grillezni ilyenkor a kertben szabad?
2: A tűzgyújtási tilalom ellenére a saját kertjében, figyelembe véve a tilalom idején betartandó szabályokat, mindenki bográcsozhat vagy grillezhet. Azonban a tüzet egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni, és mindig legyen a közelben néhány vödör víz, vagy egy nyomás alatti lévő kertislag. Tájékozódjunk a várható időjárásról is, mert ha a szél feltámad, akkor az kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
1: Mindig szoktál hozni statisztikai adatokat, és szerintem többen kíváncsiak arra, hogy idén 2026-ban mennyi szabadtéri tűz eset történt itt Heves Vármegyében. Mekkora területet érintettek a lángok?
2: Nos, idén már egy kicsivel több mint 300 alkalommal vonultak Heves Vármegye tűzoltói szabad területen keletkezett tüzekhez. Jellemzően külterületen lévő elszáradt fű, nádas, bozótos területek gyulladtak meg. A lángokat vízzel, kéziszerszámokkal és puttonyfeskentő segítségével oltották el. A leégett területek nagysága pár négyzetmétertől 10 hektárig terjedt, és összesen már több mint 120 focipályány területet érintett a tűz. A tűzesetekhez több mint 350 tűzoltó gépjárműre volt szükség.
1: A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatban pedig a katasztrófavédelem.hu oldalon tökéletes térképet találunk arról, hogy vajon mikor vonják ezt vissza, vagy meddig tart a tűzgyújtási tilalom. Nagy Csaba, a tűzoltó százados, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és ha bármi van, akkor hívunk, vagy ha kérdés merülne fel, akkor is megkeresünk.
2: Természetesen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik július 3-án, pénteken, este a Dobótér nem egyszerűen megtelik élettel, hanem szó szerint dobban egy nagyot. Érkezik az egy ütős nap, amikor Heger főtere rövid időre Dobos térré változik, és együtt lüktet a város szíve a legnagyobb rock slágerekkel. Ez nem csak egy koncert, hanem közös élmény. A ritmus, az energia, a látvány, a lendület, és az a bizonyos érzés, amikor a dob első ütésére mindenki egyszerre kapja fel a fejét. Pénteken este 7 órakor találkozó a Dobótéren, ott lesz az ütős nap, mindenki hozza a jó kedvét, a tapsot, a ritmust pedig bízzuk az ütősökre. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Ivóvízhálózat felújítás jön, szabályozzák a belvárosi forgalmat Egerbe, a méhek most is dolgoznak. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Holnap megkezdődik az ivóvízhálózat rekonstrukciója az egri Becsényi Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Angli József utca közötti szakaszon zajlanak majd. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy vízhiány is előfordulhat. Rendeletben rögzíti Eger a történelmi belvárosban már működő forgalomkorlátozó eszközök használatát. A heol.hu számolt be róla, hogy az erről szóló előterjesztést az egri közgyűlés tárgyalta a minap. A cél az átmenő autóforgalom csökkentése és a belvárosban élők életminőségének javítása. Az önkormányzat szerint sok autós rövidítésként használta a korlátozott forgalmú utcákat, ami növelte a zajt, a forgalmat és a balesetveszélyt. A problémára több lakosság panasz is érkezett. A város korábban sorompókat és süllyedő oszlopokat telepített a Jókai utcában, az Eszterházi téren és a Hibai Károly utcánál. A mostani módosítás ezek használatának rendeleti szintű szabályozását jelenti. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektár.

0: tár is megteljen mézzel.
1: Az időjárásról. Egyelőre még kitart a meleg idő, hiszen derült lesz az ég felettünk néhány felhővel, a változó irányú szél is gyenge mérsékelt marad. Eggerben az esti órákban 29, míg hajnalban 20-21 fok valószínű, így már az éjszaka sem hoz igazi felfrissülést, holnap napközben ismét 39 fokos csúcsra számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Már kora délután megdőlt az országos és a fővárosi melegrekord is. Eszméletlen időnk van, itt Egerben 38 fokot mutatnak a hőmérők. Kezdünk, itt van Alex Gaudino és Crystal Waters.
3: 100,7 Best

0: a világ ellen.
1: 17 óra 23 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék. Mezitláb, ne menjünk sehova, és a kis kedvenceinket se sétáltassuk most. 30 foknál már 50-60 Celsius fokra felhevülhet a talaj, nálunk pedig 38 fok van most itt. Csak óvatosan mindenkivel, mindenkinek. Jön a Unique, most pedig íme a Shapeshifters.

0: 17 óra 38 perc, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A holnapi nappal megkezdődik az ivóvízhálózat rekonstrukciója a Bercsényi Miklós utcában. A fejlesztés a Bercsényi Miklós utca, Vakbottyán utca és az Ankli József utca közötti szakaszt érinti. A beruházás során összesen 430 méter ivóvíz gerincvezetéket cserélnek ki. Emellett megújul 37 házi bekötés, valamint 3 tűzcsap is. A munkálatok első ütemében a Vakbottyán utca és a Laktanya utca közötti szakaszon dolgoznak a szakemberek. A rekonstrukció idején időszakosan nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány is előfordulhat. A munkálatok előkészítéseként holnap reggel 8 és déli 12 óra között a szakemberek ellenőrzik a vízmérő aknákat. A szolgáltató arra kéri az érintett ingatlan tulajdonosokat, hogy biztosítsák a vízmérő aknák megközelíthetőségét. Ez az újabb ivóvízhálózat rekonstrukció. Itt Egerben jön Eminem a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, ma lounge stílusú zenék szólnak, az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Németivel. Én pedig búcsúzom, az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót. Most fehér.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A sürgősségi ellátást is leterheli a hőség, a növényzet lehet a legjobb légkondi, szerdán enyhülés érkezhet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el a kormány hétfőtől, mivel tetőzik a hőség. Ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében hozzátette, lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót is. Emellett javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását. Csak indokolt esetben menjünk a sürgősségi osztályokra, erre is figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán arról is ír, hogy a rendkívüli időjárás a sürgősségi osztályok betegforgalmán is érezhető. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ha enyhébb panaszaink vannak, akkor elsőként a házi orvosi ügyeleti vagy telefonos tanácsadási lehetőségeket vegyük igénybe. A tárcavezető egyúttal arra is kitért, hogy a hőhullám idején a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, hogy kerüljük a tűzőnapot, a kemény fizikai munkát, a sportolást, gondoskodjunk a bőrünk védelméről és figyeljünk egymásra. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a kánikulában. Az országos, a budapesti napi melegrekordok és a napi minimum is új csúcsot döntött szombaton. A Hungarometer szerint Budakalászon kereken 40 fok volt, eddig 37,5 fok volt ezen a napon a legmelegebb az országban. A fővárosi csúcs Újpesten született, 39,8 fokot mértek. Bodán volt a napi legmagasabb minimum, mindössze 26,3 Celsius fokig hűlt le a levegő. Fokozódik a kánikula a következő napokban. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő. Hajnalra általában 18-22 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő, és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kedden pedig tovább melegszik az idő, szerdán jöhet változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hát nem tudom, hogy ezen a héten tudott-e készülni házilag olyan mennyiségű jég, ami elegendő volt ahhoz, hogy ezt a fajta hőhullámot kibírja az ember. Most már azért így vasárnap este 6 óra magasságában talán picikét kibírhatóbb a történet, de én abszolút meg tudom érteni, hogyha még mindenki dupla adag jégkockával vissza a koktélt a kertben, vagy egy kerthelységben, vagy valamelyik teraszon, ahol természetesen mi szólunk, és ahol mostantól 120 percen keresztül chill, lounge és deep house szól. 6-7 igen White Boy, 7-től DJ Németi, vasárnapi rezidensünk a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Instagram, Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörögetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 0625 55

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni, de még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fokozódik a kánikula, hét elején tetőzik a hőség. Több kórházban is megkezdődött a klímakarbantartás. Jön a 3 eurós vámszabály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Eléri a nyári csúcs 90%-át az elektromos rendszer terhelése a napokban. A Mavir szakemberei erre számítanak. Már a 6400, holnapra 7300 megawatt lesz a terhelés értéke. A paksi atomerőmű teljesítményét a tegnapi után tovább kellett ma csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. Jelenleg 560 megawattal kisebb a teljesítmény, de ez nem befolyásolja az ellátás biztonságát. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány azonnal a kórházi klímák karbantartására, erről a pénzügyminiszter posztolt. Kármán András kifejtette, az elmúlt napokban már el is indult a berendezések fejlesztése, például a Hempál gyermekkórházban, a Szent János kórházban, a Honvéd kórházban, a Bajcsiban és több vidéki megyei kórházban is. A klímakarbantartásról már májusban megszületett a kormányhatározat, és dolgoznak egy átfogó 2027 és 29 közötti hűtésrekonstrukciós programon is. Jövő szerdán hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban található termékeket kategóriánként 3 eurós vám terheli, közölte a NAP szóvivője. Nincsmeyer Szilvia kifejtette, ha például pólót, telefontokot és fülhallgatót is rendelünk egy csomagban, az 9 eurós plusz költség, míg ha 3 pólót veszünk, akkor összesen 3 euró a vám. Ezt egyébként beépítik a webáruház áraiba. Folytatódik a kutatás a venezuelai földrengés túlélői után. A tegnapi adatok szerint mintegy 1430 halottja van a természeti katasztrófának, és több mint 50 ezeren eltűntek. 3 nappal a földrengések után egy 11 éves fiút élve találtak meg a romok alatt. Szerdán egy 7,2-es, majd egyből egy 7 és feles erősségű földmozgás rázta meg Venezuela.

0: Lexik az idő, szerdán jöhet változás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nyugágy, koktél. Hát, szúnyogriasztó most már lassan. Napsőig ez mindjárt megy lefele. De ez ami ilyenkor szükségeltetik egy 7 óra magasságában még egy jó kerti partihoz, vagy csak ugye a kertben történő kint levéshez, azt még így gyűjtsétek be magatok köré. Picikét lehet tekerni a hangerőn is, mert még egy órán keresztül challenge és deep house itt a Besten. Köszönhetően vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek.
2: Sziasztok. A legjobb zenék még

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül.
1: Jó, figyelj, jogos, mert mi azóta nem találkoztunk, csak azóta nekem is már annyi minden volt, hogy most mondtad, hogy nem
2: beszél. Igen, hogy egy kicsit focizzunk megint, ugye voltál a Bajnokok Ligája döntőjén, ott te voltál hangulatfelelős, te szolgáltattad azokat a remek zenéket, és ugye arról nem beszélgettünk, hogy milyen élmény volt, tapasztalatok, mi a...
1: Nagyon nagy élmény volt, tehát én rájöttem, hogy nagyon szeretek ilyen nagy rendezvényeken, tehát hogy így látod azt, hogy az egész profi gépezet, hogy minden egymásra hogy rakódik, mi és aztán az egész összeáll egy nagy egészi. Ha csak azt veszed, hogy már 10 nappal ezelőtt ők már ott voltak, pakoltak, szereltek, stb. Hogy engem már szeptemberben megkerestek, hogy akkor... Tehát, hogy ez az egész ott
2: kezdődött.
1: Mondjuk ott 3 órába sűrűsödik össze az a több hónapnyi munka, és akkor utána a végén azt mondod, hogy hát ez jól sikerült.
2: Ezért igen, érdemes ezt csinálni.
1: Igen, szóval hogy ez egy nagyon ilyen megmozgatja az energiákat. Figyelj, nagyon jó volt a hangulat, de ezt mondtam a többieknek is, és aztán meg kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy hát abszolút a franciák vitték el a hangulatot.
2: Igen.
1: Tehát, hogy én pont ott voltam a francia B közép, nem is tudom, ugye ott a kapu mögött ott voltak. Ők is, és az Arzenál is egyébként már napokkal ezelőtt, de talán ez szerintem a magyar ultrákkal is így lehet, hogy ők már napokkal ezelőtt ők kijöttek minden egyes B-közepes székre, egy Paris Saint-Germain póló, egy Paris Saint-Germain zászló. Tehát amikor először kimentem technikai beállásra, ott a halod a B-közép már el volt látva mindennel. Arzenál és Paris Saint-Germain oldalon is. Most ennek ellenére mégis a franciák voltak azok, akik felrobbantották a stadiont, a szó jó értelmében. Aha. Tehát az arzenálisok szépen lassan gyülekeztek. Figyelj, a franciák kapunyítás után 1/2 órával már fullon a lelátó, félmeztelenül, alé, doboltak a rohadt nagy zászló, az ilyen drapériák, a stb. Tehát abszolút ők csinálták meg a hangulatot.
2: Aha.
1: És egyébként eszembe jutott az, hogy tényleg az egyik legjobb hangulatú meccs, még annó az EB-n, ami szintén a Puskásban volt, az egyébként a magyar-francia volt.
2: Igen.
1: Tehát ott annyira pariba voltak így hangulatilag a szurkolók, hogy az tényleg az még mind a mai napig libabőr. De szóval ez egy BL döntő volt. Na, szóval
2: hát igen, pedig azt gondolnád, hogy ugye Arsenal azért az is egy nagy múltú csapat, oda kerültek most ők is a döntőben, hogy ott nem volt annyira homogén, nem volt annyira összeállva.
1: Igen, nekem valahogy az, hogy Efi mondta egyébként, hogy ugye hát azért viszont a Premier League-ben ott eléggé ugye szabályozva van ott, hogy ott nincs serát, sejzés, se semmi, de abban a pillanatban valami csúnyaságot csinálsz, tekerik hátra a kezed, és örökre ki vagy tiltva az összes stadionba. Szóval mintha emiatt ők egy picikét visszafogottabbak lettek volna. A franciák azért elmentek a falig, tehát nem voltak ők se szabálytalanok, és ami nagyon egyébként pozitív volt, hogy már nem emlékszem, hogy az első gól után, amit kaptak, tehát ugye az Arsenal most 5. percben rúgta gólt, hogy ott hirtelen ott meggyulladt egy görög tűz. Tehát igen. A szervezőknek már mire odaértek, már nem volt semmi dolguk, mert maga a B közép oda ment, és mondta a csávónak, hogy hülye vagy, de. Tehát, hogy pikpak rendet raktak saját magukon belül. Uh-huh. És mondom, valamiért azt éreztem, hogy az Arsenal, gondolom, ehhez vannak szoktatva otthon a Premier League-be, hogy egy picikét így visszafogottabban, de meg ugye az egész stadion nézett, hát óriási hangulat volt tényleg, szóval nagyon-nagyon jó volt. És az talán
2: rengeteg sztár volt.
1: És akiket ugye, mind csak utólag láttam én is, hogy másnap,
2: nem
1: hogy...
2: Nem találkoztál, hogy
1: senki vált, annyira el voltak ők szeparálva. Figyelj, tehát a Mick Jaggert utólag láttam, hogy itt volt. A David Beckhamről lehetett tudni, ugye, igen, hogy jön ugye igen, a Sky-jal, van ez a David Beckham and Friends. Igen. De igen. Kiket hív meg, hogy ugye a David Schwimmer a jó barátokból itt volt.
2: Igen.
1: Hogy itt volt a Khabib Nurmagomedov, ugye, aki a Conor McGregort kiütötte, egy másik MMA-s, ez a Paddy Pimblett, aki nagyon hülye frizurás, ilyen fiatal srác, hogy eszméletlen. Ugye arra nem is beszél, hogy előző nap volt ez a legendák mérkőzése, ugye, vagy a mini bajnoksága, hát ott tényleg nem tudom hány ezer gól megválogatottságot,
2: igen,
1: ott fölvonult, szóval, hogy brutálisan jó élmény volt, és talán ennyit elmondhatok, hogy már aznap délután az UEFA, vagy hát nem közvetlen nyilván nekem, de hogy azért ugye jöttek az információk, hogy maximálisan elégedettek voltak. Nem csak ott azzal, ami a Puskásban történt, hanem azt mondták, hogy ahogy Budapest meg Magyarország ezt az egészet lehozta, levitte probléma nélkül, hogy azt mondták, hogy tényleg, hogy le a kalappal. Hát mondjuk más mint volt, ugye, hogy az a Paris Saint-Germain szurkolók, a kemény maga az otthon maradt, és Párizs gyűjtötték föl, nem Budapesten. Azért ez is sokat nyomott alatba szerintem.
2: Igen, azt láttuk így utólag, hogy érdekes
1: volt. De mondjuk ők mondták, hogy ha nyernek azért, ha veszítnek, majd azért, azért fogják lángba borítani a várost.
2: Döntetlen nem van.
1: Úgyhogy
2: olyan nincs, mert ugye 11-es.
1: Ugye, igen, ugye ez döntő. Úgyhogy figyelj, óriási élmény volt. Hogy meccsként nem tudom, nézted a meccset, gondolom?
2: Nem volt, igen, tehát nem volt a nagy meccs, ugye szerintem lejátszották ott a döntőt korábban a
1: Bayern München
2: Real Madrid, tehát az zseniális mérkőzés volt, főleg az első, úgyhogy azt mondták sokan, hogy ugye az volt a döntő, itt érződött a csapatokon a fáradtság,
1: igen.
2: Előttük van egy világbajnokság, és azért sok játékos ugye fog játszani a VB-n. Talán az érződött. Amúgy hangulatra mindenre ez zseniális volt. Tehát azt látszott, tévén keresztül is átjött.
1: Na szuper, és ebben meg erősíts meg, ezt tényleg csak ilyen általános jó tanácsként tudom mondani, hogy nem kell hozzá szeretni a focit, nem kell érteni a focihoz, de egy darab meccsre, amit a Puskásban játszik a magyar válogatott, valami jó válogatott, valahogy tessék kimenni, mert brutális hangulat és életre szóló élmény. Akár BL döntő, akár egy nem is tudom, VB-sel lejtező, akár persze, igen. Persze. Szóval azt mindenféleképpen azt mondhatni, ez kötelező, legalább egyszer kimenni mindenkinek ilyenkor a Puskásban.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Na, elérhetőséget nagyon-nagyon régen mondtunk, most már hetekben mérhető, úgyhogy akkor légy kedves.
2: Hát ugye a mixeim a Beatport oldalon.
1: Hát most már oda is kéne valamit termelni, és a Beatportra is oda az első helyre valamit oda föltornázni.
2: A Mixcloud oldalon, a DJ Német oldalon találhatóak meg. Ott lehet őket meghallgatni.
1: Pontosan, és van nekünk egy olyan is, hogy Best FM Night Shift, illetve kettő olyan, mert van Facebookon is, meg Instagramon is egy ilyen profilunk. Ott csak rólunk, Night Shift lemezlovasokról, Night Shift bulikról, és magáról a műsorról találtok meg információkat. Aki pedig úgy bővebben a Best FM iránt érdeklődik, a Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is megtaláltok.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Hát ugye kilingni szokni, utána mi mást is tudnék mondani, ez most akkor lehet, hogy mi is egy picit megöljük a bulit, de ennyi volt. Német Ifisnek nagyon szépen köszönjük ezt a 60
2: nagyon
1: percet.
2: Szívesen.
1: És most tényleg ígérjük, hogy most már jövő vasárnap nem fogunk focizni. Jó, tényleg. Csak a Chill a Lounge, meg a Deep House, meg a zenézés, meg egy picit a szakmázás. Természetesen Pistivel ugyanígy héttől a lemezjátszók mögött. Óvatosan hazafelé, Pisti. Sziasztok.
2: Sziasztok. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A szokásosnál többször riasztják a mentőket a hőségben. Ma is megdőlt a napi országos melegrekord. Szerdán enyhülhet a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az átlagosnál több hívást kapnak a mentők a kánikulában. Az országos mentőszolgálatot az elmúlt egy napban 22 esetben riasztották a hőség okozta tünetek miatt. Ez mintegy 8%-kal haladja meg az ilyenkor szokásos számot. A regionális dispatcher szolgálatokhoz országosan 31 hívás érkezett. A krízis autót 3 alkalommal kellett bevetni. A tűzoltókat 57-szer riasztották tegnap erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes jelenleg. A tartós hőség és az aszálya vadon élő állatokat sem kíméri. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan kell gondoskodni arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta a rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
1: Elromlott egy repülő fékje a Liszt-Ferenc repülőtéren. Egy georgiai teherszállító légitársaság gépje kezdett füstölni hajnalban a landolás után Ferihegyen. A reptéri tűzoltóság azonnal megkezdte az oltást. A gépet átvizsgálják, senki sem sérült meg. Ma is megdőlt a napi melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek ma. Az eddigi csúcs 39,9 fok volt. Azt is jelezték, hogy a Kékesen meghaladt a hőmérséklet a 30 fokot. Holnap fokozódik a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős lesz. Az előrejelzés szerint eléri, és néhol meg is haladja a 8-as értéket. Az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek. Gondoskodjunk a bőrvédelemről. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra 18-22 fok várható, a városokban és a vízpartokon ennél melegebb marad. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden tovább melegszik az idő, szerdán viszont egy hideg front hozhat enyhül.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, ami az énekes ötödik, egyszerűen csak Ricky Martin címet viselő 99-es stúdióalbumának negyedik kis lemeze. Ez volt az az album, amin teljes mértékben angol nyelven adott már elő Ricky Martin, és amúgy valójában egy feldolgozásról beszélünk, hiszen az eredeti a The Hooters rögzítése 1993-ból. Na, de szerintem ez nagyon jól sikerült, pláne úgy, hogy a gyönyörű hangú énekesnő mélye hangja, hát durva feldobja a sztorit. Jön a Private Emotion!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, annó Justin Timberlake nem bízta a véletlenre a bemutatkozó szólóalbumát, hiszen olyan producereket kért fel, mint a Neptunes producer duo, Pharrell Williams és Chad Hugo, és hát közösen írta velük a következő dalt, ami nem más, mint a Señorita, ami a lemez legnagyobb sikere lett, és hát erősen érezhető benne Pharrellnek ez a minimalista stílusa. Hogy hol? Hát azt majd ti elmondjátok nekem, inkább most hallgassuk meg.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, annó Madonna gondolt egy nagyot, meg hát a mellette dolgozó producerek, és Don McLean 1971-es folklor klasszikusát, az American Pie-t mondjuk úgy, hogy újra gondolta, megreformálta, egy modern lüktető dance pop elektronikus felvétellé tette. Viszont 9 perces volt az eredeti, ők pedig egy 4 perc közelit akartak csinálni, úgyhogy mit csináltak? Az eredeti dal közepét úgy, ahogy van, kidobták, és hát lett belőle, ami lett, amúgy az egyik legsikeresebb dal. Indítom is! No.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk Ann Lee és a Two Times. Mindenki ismeri ezt a dalt. Ezzel a dallal vált világszerte ismert arcú előadóvá, viszont a popiparban már jóval korábban is jelen volt, hiszen a 90-es években ő volt a háttérvokálosa és szellemi énekese a rendkívül népszerű orosz Korona nevű Eurodance projektnek, például a Rhythm of the Night, Baby Baby, és még sorolhatnám. Úgyhogy mindenki ismerte, de valójában mindenki csak ezután a dal után ismerte meg. Jön a Two Times!

0: a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az óvodákban és bölcsödékben is fokozott figyelem kell a hőségben. Több mint 100 településen van vízkorlátozás, gyalogosok közé hajtott egy autós Londonban. Villányi Eszter vagyok. Fokozott odafigyelést igényel a hőség az óvodákban és bölcsődékben is. Lannert Judit oktatási miniszter jelezte, ajánlásokat tartalmazó levelet küldött a tárca az intézményeknek. Arról írnak, hogy kerüljék a kinti programokat a legforróbb órákban, figyeljenek a folyadékpótlásra, az árnyékolásra és a fényvédelemre. A vezetőktől azt kérték, hogy kánikulához mért munkakörülményeket biztosítsanak a munkatársaknak. 110 helyen van korlátozás a Nemzeti Vízművek üzemeltetési területén. A kormány tájékoztatása szerint Zalaszentgrót víztározójának ellátásába a vízművek és a honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. Átmeneti zavarok voltak több településen is, így például Naszájon, Mezőkövesden, Vásárosnaményban, Nyíregyházán és Domoszlón. Ezeken a helyeken már helyreállt a szolgáltatás, néhány településen még lajtos kocsi biztosítja a vízellátást. Arról is tájékoztatnak, hogy a Balaton vízállása 75, a Velencei tói pedig 51 cm. Tegnap óta ez nem változott, viszont a Velencei tó vízszintje 2 cm-vel van a valaha mért legkisebb vízállás alatt. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló gyermekeket is, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
1: Gyalogosok közé hajtott egy autó tegnap Londonban. Az incidensben 5 megsérültek, közülük 3 kórházba kerültek. A kocsit egy 34 éves szomáliai születésű brit állampolgárságú férfi vezette. Őrizetbe vették. A hatóságok egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra 18-22 fok várható, a városokban és a vízpartokon ennél melegebb marad. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden tovább melegszik az idő, szerdán viszont egy hideg front hozhat enyhülést záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Hát az első órák az úgy elsuhant, mint egy nagyon kellemes villám a nyári záporban, bár ilyen jó zenék mellett nem is csodálkozom ezen, viszont folytatjuk a nagyon jó zenék listázását, jön most a Black Eyed Peas, ez a Pump It.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most egy történelmi sikerű dal, hiszen ez volt Tupac első kislemeze, amely két héten át vezette a Billboard Hot 100-as slágerlistát az Egyesült Államokban, emellett az Egyesült Királyságban is a negyedik helyig jutott, és a Rolling Stone magazin beválasztotta minden idők 500 legjobb dala közé. Azért ez már jelent valamit. Ez a California Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem akarok okoskodónak tűnni, de ugyebár millió egyszer elmondjuk, hogy ilyenkor, amikor az ember útnak indul, legyen nálunk elég folyadék, legyen az autó teletankolva, legyen a telefon feltöltve, és a többi, és a többi, és a többi. Viszont ma én jártam az M7-esen és az M1-esen is, és arra kérnék mindenkit, hogyha ebben a melegben elindultok valahova, egy dolgot még mindenféleképpen csekkoljatok le, hogy állnak az autónak a gumiabroncsai, mert nagyjából olyan 4 vagy 5 autót láttam, ami defektet kapott ebben a melegben, úgyhogy mindenkitől kérem, vagy mindenkitől kérném azt a szívességet, hogyha elindul valahova, nézze át a kocsit, úgy tényleg tüzetesebben, higgyetek el, lehet, hogy elveszel az életetekből mondjuk egy 5-6 percet, viszont lehet, hogy megsporol pár órát. Egy ilyen napi bikis jó tanács, ennyi. Mivel megyünk tovább? Heinz Gábor Biga, Learning to Let Go. Nagyon nagy sláger, nagyon szeretem. He was a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, úgy néz ki, hogy nagyon nagy világsztárok is követik a futball világbajnokságot, és hát Kolumbia, miután két győzelem után tovább jutott, hát Shakira a turnéjának a backstage-ében egy nagyon komoly tánccal ünnepelte meg a csapat, mondjuk úgy, hogy sikerét, és elnézve azt a csípőmozgást, és elnézve azt a szettet, én nagyon remélem, hogy Kolumbia nagyon, de nagyon sokáig jut ezen a VB-n, mert akkor Shakirából még több mindent láthatunk. A férfiak szerintem értik, hogy mire gondolok, de szerintem a nők is. Na, mindegy, ennyi. Én most Shakirát elengedem, bár köböm napokig tudnám nézni. Na, mindegy is, jön a Lóka. Tomi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Gloria Estefan ezzel a dallal nyitotta meg anno a VH1 TV csatorna legelső történelmi Divas Live koncertjét 1998-ban, ahol olyan divákkal lépett fel, tényleg ilyen teljesen elhanyagolható nevek, mint Mariah Carey, Celine Dion, Shania Twain, vagy éppen Aretha Franklin. Wow! Jön a Turn the Beat Around!

0: hiszem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: A sürgősségi ellátást is leterheli a hőség. Nagyon erős UV-sugárzás lesz holnap is, szerdán már enyhülés jöhet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el a kormány hétfőtől, mivel tetőzik a hőség. Ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében hozzátette, lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót is. Emellett javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását. Csak indokolt esetben menjünk a sürgősségi osztályokra, erre is figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán arról is ír, hogy a rendkívüli időjárás a sürgősségi osztályok betegforgalmán is érezhető. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ha enyhébb panaszaink vannak, akkor elsőként a házi orvosi ügyeleti vagy telefonos tanácsadási lehetőségeket vegyük igénybe. A tárcavezető egyúttal arra is kitért, hogy a hőhullám idején a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, hogy kerüljük a tűzőnapot, a kemény fizikai munkát, a sportolást, gondoskodjunk a bőrünk védelméről és figyeljünk egymásra. Jövő szerdán hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban található termékeket kategóriánként 3 eurós vám terheli, közölte a NAP szóvivője. Nincsmeier Szilvia kifejtette, ha például pólót, telefontokot és fülhallgatót is rendelünk egy csomagban, az 9 eurós plusz költség, míg ha 3 pólót veszünk, akkor összesen 3 euró a vám. Ezt egyébként beépítik a webáruház áraiba. Ma is megdőlt a napi melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek ma. Az eddigi csúcs 39,9 fok volt. Azt is jelezték, hogy a Kékesen meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot. Holnap fokozódik a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős lesz. Az előrejelzés szerint eléri és néhol meg is haladja a 8-as értéket. Az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek, gondoskodjunk a bőrvédelemről. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra 18-22 fok várható, a városokban és a vízpartokon ennél melegebb marad. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden tovább melegszik az idő, szerdán viszont egy hideg front hozhat enyhülést záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 10 óra után is Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki, vagy így a VB kapcsán mondhatnám, hogy az első félidőnek vége, a csapatok felfrissültek, úgyhogy jön a második félidő, és hát nagyon komoly zenék lesznek az egyszer biztos erős kezdéssel, hiszen a Coldplay jön, ez az Adventures of a Lifetime.
4: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és azt javaslom, hogy csapjunk a lovak közé, nézzük meg, holnap kit kell felköszönteni névnapja alkalmából. Na kérem szépen, 29-én Péter és Pál névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Aladárokat, az Aliciákat, az Emmákat, a Kesziket, az Orbánokat, a Páveleket, és kérem szépen a Petrákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel mindenféleképpen köszönj fel őket egy telefon vagy egy SMS formájában. És pont, Simply Red, Something's Got Me Started, most jön itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tegnap előtt volt 30 éve. Még egyszer mondom, 30 éve, hogy Jay-Z kiadta az első lemezét, és elindult egy olyan úton, ami odáig vezetett, hogy a világ leghíresebb és legnagyobb producerei között sorolják az ő nevét. Nem mellesleg az is jót tett neki, hogy feleségül vette a világ másik egyik leghíresebb énekesnőjét, rekordtartó és a többi Beyoncé-t. Úgyhogy az ő párosuk érkezik most, Jay-Z és Beyoncé, és tőlük a Bonnie and Clyde.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy ikonikus Barry White feldolgozás. És ez volt a dalnak a legnagyobb problémája, hogy a jogtulajdonosok nem engedték, hogy az eredeti hangot használják. Ezért a producerek felkérték a brit énekest E-Roy Spoonface Powell-t, hogy ő és az elképesztő vokája nyomja erre a dalra fel a szöveget, és hát annyira, de annyira hasonló Barry White hangjához az ő hangtónusa, hogy nagyjából még a szakértők is megvannak arról győződve, hogy nem tettek eleget a felhívásnak, és az eredeti Barry White szöveget használták. Kicsit lehet, hogy ilyen fifikásnak tűnik a dolog, de hogyha meghalljuk a dalt, akkor már így nagyjából minden kitisztül. Jön a Black Legend, ez a You See the Trouble with Me. Na, kérem szépen.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha a világ egyik leghíresebb énekese, aki nem mellesleg még lovagi címet is kapott nemrég, arra kér minket, hogy engedjük meg, hogy ő szórakoztasson minket, akkor én azt mondom, hogy engedjünk neki. Jön Robbie Williams és a Let Me Entertain You.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljutottunk arra a pontra, amikor azt mondom, hogy indul a vasárnap utolsó órája. Van, aki ennek örül, van, aki nem, én személy szerint igen. És annak is, hogy a csodálatos Inna kezdi ezt az órát, jön tőle a hát. Úgyhogy pörögjünk egy picit.
1: Ez a Night Shift

0: akarod.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az az idő, hogy megnézzük, milyen idő várható a holnapi napon, azaz hétfőn, és hát nagyon jó hírekkel szolgálok azoknak, akik mondjuk otthon vannak, vagy szabadságon, hiszen 25 fokra ébredünk, és 39 fok lesz napközben, nulla felhő az égen, vagy legalábbis nagyon kevés, és megint kiírták azt, hogy kánikula, már mondjuk 39 foknál nem is csodálkozom ezen, úgyhogy mindenki, aki otthon van, az érezze jól magát, aki pedig melózni megy, hát az meg bírja ki valahogy, és mindenféleképpen legyen nála valamilyen friss ital, amivel úgymond kis energiát tud adni a szervezetnek, na meg hűtő funkciója is van. Ennyi. Nálunk pedig a Red Hot Chili Peppersnek van olyan funkciója, hogy elkápráztat minket tudásával, hiszen jön az Other Side.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt az előadó Mika mély frusztrációjában írta, miután a nagy lemezkiadók vezetői visszafelezték a demóit. Azt követelték tőle, hogy változtassa meg a stílusát, és próbáljon meg úgy hangzani, mint az akkori trendy brit előadók, mint például Robbie Williams. A dal egy gúnyos válasz nekik, és arról szól, hogy bármilyen személyiséget képes lenne magára ölteni, akár a gyönyörű színésznő Grace Kelly bőrébe is bújna. Jól sikerült neki. Kreatív. Tetszik. The last time.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne lecsekkolni, megvizsgálni, végigörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönöm előre is, és köszönjük előre is, és hogy mivel megyünk tovább, az isteni Mark Anthony jön, ez az

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Én egy hét múlva jövök vissza. Addig is élvezzétek az életet, élvezzétek a jó időt és a nyarat. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Már csak annyi maradt hátra, hogy azt mondjam, ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Like no other.